Hallo, hallo, itt rádió, hallo, itt Budapest. A legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, hallo, itt rádió.

Halló, halló, itt rádió, halló, itt Budapest. A legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, halló, itt rádió.

Hallo, hallo, it radio, hallo, it Budapest. Legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, hallo, itt rádió.